gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk. It is 90s 2000s Music Radio.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hungarian Web Radio Station, Super DJ Radio.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Hát hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Thanks for your power.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zene. Once you can hear a suckling show, thought I ever gonna see my old pop, and I know, yeah.

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Ez a Super

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: A legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Szuper DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Szuper DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

ilyenben csak csapatás, és tömegveretés, csak megnyomod a gombot, és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Élben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jó megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: It's been 3 years and the sound of Explode still rings in our ears. Let us explode once again.

Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió, kattanj ránk! Everybody, come on, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: best, baby.
1: Winks, you wanna dance? You're my
2: angel. Ez a Super DJ Rádió.
3: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió.
5: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on DJ, hit me with another track.
4: Kattanj ránk.

0: Μπορώ διβάν.
1: Yes, master.
2: Ez
0: ez a Resti, a Super DJ Rádióban. Minden szombaton 4-től 6-ig. Rain in action a Restiben.
3: Mr. V,
0: jövök már.

Hölgyek, urak, görcsösen csókolok mindenkit, kívánok mindenkinek nagyon kedemes szórakozást a mai napon is, amikor is elszabadul a nosztalgia. Az időgépünkkel 1985-ben megyünk vissza.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: És ahogy a bevezetőben elmondtam, 1985 szabadul ránk rendesen úgy, ahogy az illik. Rögtön az elején a Billboard forró százas listáját halljuk, erősen szubjektív válogatásban. Első helyen a Wham és a Careless Whispers,

és ahogy az első helyzet mutatja is, elég erősre sikeredett ez az 1985-ös forró százas, hiszen az első tízben van még egyben felvétel, a második helyen viszont Madonna és a Mint egy szűz.

És ahogy mondtam, az első 10-ben benne van, a harmadik helyen a másik Vemnóta, aminek az a címe, hogy Wake Me Up Before You Go Go, azaz ébresz föl, mielőtt elmennél. Hát szóval engem ne ébreszem föl senki, mert az annyit jelent, hogy a mai műsor felvételről megy, mert ha haszom.

Nyolcadik helyen az első számú kedvencem ebből az évből, akit úgy hívnak, hogy Dire Straits, a dal címe pedig Money for Nothing, azaz pénz semmiért.

A tizedik helyen a norvég, a küdvöskéje az Aha, a nóta címe pedig Vegyél rá, ez valószínűleg valami bűnügyre kéne, hogy pedig igazából nem bűn, amit csinálnak, sőt, mi több, a tizedik helyen végeztek.

szörnyű még kimondani, és 1964-ben alakultak, és az bizony már 60 éve. Ugyanerről a listáról a a 89. helyről szól a másik nagy kedvenc, hogy ne vegyem ki a lábatokból a bugit. Jön a Cool and the Gang és a Fresh.

нэгдүүд нь уулзвоноош.

0: Face. Ahhoz, hogy 1985 zenei környezetét megismerjük, természetesen hozzátartoznak a magyarok is.
1: Álmodoztam rólad.
0: Mielőtt elmegy
1: napom, visszajössz.
0: D. Nagy Lajos és a Bikini.

Még kimondani is szörnyű, hogy ez már majdnem 40 éve, pontosan 39 éve történt, jön Demjén Ferenc és a szerelem első vérig.

És egy ikonikus dal, amit nem tudok elfelejteni, hiszen ez volt az első igazi Edda, amit én kedveltem. A Kör.

0: Hogyha 1985-ről beszélünk, vannak nevek, amik kihagyhatatlanok. Ilyen például Szikora, Robi és az Ergo.
1: Egy dalszólt a kör.

És 1985-ről beszélünk, van még egy kihagyhatatlan név, hiszen az év slágere volt, Varga Miklós és az Európa.

0: Verjük fel az alvókat!
1: Nem szereted a zenét? Rossz helyen vagy. El lehet innen menni. Ez a Super DJ Rádió. Világos? No, szevasz!
2: See them, be good, bye bye!
1: Túl a top 100-ason jönnek olyan előadók a körben, tehát senki nem menjen sehová, mint az Art of Emotion, a Bad Boys Blue, a Baltimore, a Falco, Fancy, Freddie Mercury, Giorgio Moroder és Grant Miller. Az első számú kedvencem volt a listákon túl az a csapat, aki mindössze egyetlen kislemest csinált Németországban, viszont 85 kihagyhatatlan dala volt a diszkókban. Ez az Art of Emotion.

1985 megjelenik a Bad Boys Blue első lemeze és egy listákat rengető slágerrel, a You're a Woman-nel.

1985 megjelenik a Scratch első lemeze, és állítólag hozzájuk köti nagyon sok ember az itáló kialakulását, pedig ez nagyon nincs így, hiszen már 83-ban létezett Ryan Parrish-tel és a Dolce Vitával, de addig is a covidos időszakokban. Disco band.

Közben a kérdésem, hogy ezt tudtátok-e, hogy az első Tarzan filmben egy Amerikában élő magyar úszóbajnok volt a főszereplő, akit úgy hívnak, hogy Johnny Weissmuller. Ez pedig a Tarzan Boy és a Baltimore-a. Ha már italóról beszélünk.

elég rendesen belecsaptunk az étalóba, úgyhogy ne feledkezzünk meg arról az úrról sem, akinek az első lemeze 1985-ben készült el, és minden idők legtermékenyebb italó előadója volt, és úgy hívják, hogy Fancy.

1985, még egy első lemez és egy hihetetlen karrier indulása. A Modern Talking első lemezéről az első sláger, ami kihagyhatatlan volt 85-ben.

bizony 1985-et írtunk akkor, és akkor azért történtek dolgok, mint például a következő úr, aki Amerikából követett el italókat. És nem kis sikerrel, a neve Grant Miller, a dal címe pedig Cold as Ice, azaz hideg, mint a jég.

következő csapatnak a harmadik nagylemezre sikerült belenyúlni igazából a sikerek közé. Olyannyira belenyúltak, hogy ezt a nótát elénekelték dánul is, hiszen ez az anyanyelvük, ez a Laban.

még egyetlen egy nóta erejéig pacsálunk az itálóban, a következő úr Gianni Corraini, azaz pontosabban Ken László. 85-ben született a Tonight.

Rémlik az a film, hogy Zorba a görög Anthony Quinn főszereplésével 1964. A legendás főcímdal 85-ben újra a listákon az Athénával.

0: Super DJ Radio.
1: Ezzel a spottal vége és az italó vonulatnak, úgyhogy a folytatásban átmegyünk a szomszédba. Ausztriából érkezik Falco és a Tango the Night.

Hölgyeim és uraim, az utolsó 86-ban vagyunk, amikor jön egy olyan név, ami szintén kihagyhatatlan 1985-ből. Ez a név pedig Giorgio Moroder, a dalcím pedig Shannon's Eyes.

van még két név, akit nem hagyható ki, hogyha 1985-ről mesélünk. Ez az egyik név pedig Johnny Vauquelin és a Round One, valamint a Miami Sound Machine. Úgyhogy először Zaire-be látogatunk.

A búcsú nótám előtt mindössze egyetlen egy van hátra, ez pedig a latin zene egyik királynőjével, az élen Gloria Estefannal érkezik, a Miami Sun Machine és a Conga. Miami Sun Machine és a Conga.

örülök, hogy ezen a hétvégén is itt lehettem veletek ebben a két órában. Addig is köszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmét, és kívánok a továbbiakban nagyon kellemes háttérrádiózást mindenkinek. Sziasztok! Mesdames et messieurs, meine Damen und Herren, lovagok és lovaginák, ez itt a Super DJ Rádió.

0: to 90s, 2000s music radio.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: You guys play the best music.
3: The best, baby.

0: No matter how you feel, no matter how it was, good or bad, you gotta believe deep in your heart.
1: Szép napot is egyben kellemes kora délután, vagy kis ékéső délután, inkább, majd nem azt mondom, hogy kora estét, de még az is beleférre szerintem. 2026. azt mondja, hogy szeptember 5. napját írjuk, amikor is 18 óra, 8 óra, 3 perckor bejelentkezik Doki, sziasztok! Az előző két órát köszönjük szépen Papinak, Vén kapitány, mindent is szeretem a tiéd, minden rendben volt. Legközelebb visszavárunk természetesen, és imádás ezzel természetesen. Többet nem mondom, hogy természetesen nem mondom, hogy természetesen többet, na ez van. www.superdigiradio.hu, két órán keresztül kérlek szépen olyan zenéket fogok hozni, amiket nagyon-nagyon ritkán, vagy talán még sosem játszottam. Itt a Super Digi Rádion, szigorúan 140 BPM-en, tehát a pörgés az garantált, ez bízom benne legalábbis. Azt mondja, mit kell még tudni? Ja, van egy Viber számunk is, hoppá Rézinger, 0704595995, ide lehet üzenni mindenkinek. Mindenki és mindenkinek üzenhet bármit is, minden is beolvasásra kerül, ami természetesen az nem. Úgyhogy bukó a mindent. Na részik, mit kell még mondani? Semmit. Csapjunk bele, tehát 140 BPM-ben olyan italó és Eurodance zenék, amik olyan tipikus dokisak. Na figyelj, sziasztok! Mivel is kezdünk? Itt Lorenz D. Ez még nem volt itt a Superen. És a Mystery.

Hol nézzük a Viber, ki volt az első, és a Isti volt. Gyönyörű szép szombat, késő délután kívánok neked. Drága Doki Erdélyből, Erdély Szent Györgyből, az Izsa család már vár téged. Na, hogy vártunk. Örülünk neked, hogy újra hallhatunk. Csodás hétvégét kívánunk mindenkinek. Nagyon és oda át a családtól mindig Szivike. És a családi imádás ezerrel. Hello, Erdély Szent György.

Fila következő azt mondja, hogy jobb oldali lemezjátszón elkészítettem olyan zenét, hogy mindenki ismeri már, sőt a könyökén is kijön talán, Network és a Memories, igen. Sőt azt mondanám, hogy a Networknek a énekese nem is olyan rossz hangú. Viszont valami oknál fogla. Találtak egy új nőhölgyeményt, nő személy talán. Eliza G néven fut. Olyan hangja van, passz. Bődület. Ugyanúgy nyomják a Network, tehát és a Memories következik. Viszont aki most énekel, nem más, mint Eliza G.

Bine sunt vă, mi-ați făcut Anita Morning Blizzard. Toți mele Living in the Night Euroclassic Remix venit la Super Digi Radio. Olyan szint van benne, hogy hagyja úr is dobod a gyereszerre. És indul a vonat tovább. Csak megálltunk egy állomáson. Irány a Balaton mondjuk. Irány a Balaton. Ilyen tirip, tirip. Rohadt nagy figyelj. In your eyes.

Simona beszéltem, hogy a negyed órája. Mondta, hogy beindította már a gépezetet, ami számlálja a BPM-et. Ha 140 alá megyek, kilő a francba. Nem fogok.

Köszönöm ismét, Viber, rengetegen vagytok, hál' Istenre, Csoki Zsolt is itt van velünk. Ennyit is, sziadok és sziasztok, szuperek, felsőt, hátkány jelen. Csapos neki 140 BPM-mel. Ezen vagyok, Zsozsókám. Óriás várolás.

megnézzük a jobb oldalt. Felkészül egy jó kis W. Egy olyan nóta tőle, amit ritkán adunk innen a Szuper Digi Rádion. Nem értem miért, figyelj!

Ez figyeld, ennek is olyan Cynthia van, mint egy Cynthia. Karina és a Let Me Care of You. Figyelj! Hagyja ég bődület! Finom kis Mambra Mix! Itt a www.superdigiradio.hu-n!

Sziasztok, szuper kencsike is kajdlózik ám. A messzi Svédországban micsoda. Gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves RGL hallgatónak. Kellemes zenealkotás nekünk és jó adás neked. Pucsi kencsike. Kencsike is Svédország. Gyanús. Hát akkor neked nincs meleged, na. Szia, Encsike, puszika!

rengetegen vagytok, hál' Isten. Török István is itt van velünk, szia Doki, köszi a szuper zenéket, kellemes szombat délután, te minden Super Digi rádió hallgatónak, és a rádió minden tagjának. Kedves István, megtisztelő a két füled, szia-szia, ciao. Na pila, ismét egy újdonság, itt a jobb oldalon, figyelj!

Schmidt Fiber. Mondani kell, gyerekek, rengetegen vagytok, állisten. Lovász Kalcsis itt van, megtisztel minket, maximális tiszteltem, doktor úr. Szép estét, szép hétvégét, jó adást és sok pihenést kívánok. Köszönjük szépen. Pizza verza neked is, Kalcsikám. A holnapi napot azért úgy terveztem, hogy azért irány a kert. Egy reggeli séta a kutyákkal az erdőbe, aztán a kert.

játszik a következő zenét, gyerekek, így a jobb oldalon már készen van. Egy ugyanilyen nóta, sőt, Dead to erre lett írva a Bad Boy-ra. Viszont majd Mary Ann lesz, és a Fly. Hallod, de

itt van Mirko is. Ajti, hello, Tomikám, királyzenéket osztunk, mindig ütközönöm szépen. Ütten és széből is kirakott egy képet. 32 fok van jelen pillanatban náluk. Hát azért így sem volt gyenge, itt 31 volt. Fönn a Mátrában azért az nem olyan rossz szerintem. Pláne a tetején. Mirkókám, kitartás, annyit így meg, hogy nem rossz az idő. Hát tényleg nem. Kedves Tennessee, kedves Mirko, imádás ezerrel. Na nézzük azt a másik zenét, figyeld, ami ugyanez szinte. Csak ő Marianne néven fut.

Hörgés, mint az állat, 140-nel gyerekek. Úgy ígértem. A bolondom már kész. Fincsi zene lesz.

És a 8-ig, tehát 140 BPM végig. Aztán 8-tól nem elfejteni. Józánk Simon úr! A sima bőrű. És hozza a bakelíteket ezerrel.

szép szombatot kívánok minden hallgatónak. Annyit ír, hogy rendesen belekezdett Dr. Tom, hogy milyen zenével azt nem tudom, de itt jó hangulat azt tudom. Szombati leszulás, semmi más, zenehallgatás. Nyomod, Doki. Fülelés és hallgatás. Kedves házi, ott meg imádás. És hogy itt

Vitorin Zoli is a Viberen küldött egy képet, egy jó kis steakről, hát nem néz ki rosszul, finoman szóval. Majd én szia, Doki! Egy kis steak Írországból nektek, ahol köszönöm szépen, nincs annyit, még sütés előtt, gondoltam, hogy sütés előtt van. Zocsám azért, hát tudsz élni, na. Egészségétek és jó étvágyat hozzá. Azért az nem néz ki rosszul.

Schmidt Mila tovább Walter is itt van. Szép estét kívánok, Doki, jó adást és kellemes rádió hallgatást. Kinek ez egy szuper DJ vagy DJ rádió hallgatónak. Soproni Gari fülel. Hello Soproni Gari. Szia Fater. Ő pedig itt Beach Party, tehát és a Night to Remember. Jó kis Night Mix-el itt a Super DJ

SM denge. És egy Henkel minőség, Rock Cream és a Free. Jó kis extendedben. Csabikám is itt van velünk. Sziadok, ez puci öllel is nektek. Remélem azért fejjebb is mész a bípjemekre. Nem. Egy jó kis szkúterre. Tekerve neki, mesterem. Ó, nem. Mert kerti kiülő festésében vagyok, amit saját magam terveztem és raktam össze. Az előbb úgy javaslom, hogy kerti küllő. Mi ez a kerti küllő? Kiülő, te hülye doki. Csabikám, imádás ezzel az egész családnak. Imádás még egyszer. Ciao! És gyönyörű lesz. Meg képet is kaptam róla.

Csabi Gám a Sztörödő Tezeinet, de játszom. Ebben a mappában most nézem, 6121 zene van, és mind Eurodance, és mind Fleck minőség.

Hát egy gyors kérdés. Gyerekek, ki mit csinált a mai nap? Kinek szépen reggel fölkeltem, még hajnalba. Tudtam, hogy a Gran Turismo-ba, mármint a PlayStation 5-ön, új pályák jelentek meg, úgyhogy azonnal rá kellett néznem, végig játszani mindent, és pénzt gyűjteni akarom egy kreditet. Úgyhogy ment a játék ezzel. Igazi hülye.

Ismét Fiverr, Pálinkás András is itt van velünk. Sziasztok, szuperek, kellemes szombatesti időtöltést kívánok mindenket egy szuper DJ hallgatónak és lemezolvasóknak. András Kám, megtisztel, hogy itt vagy, halló!

Áronyi Zsolt, és itt van egy Károdok Iván, jótékonysági sárkányhajó verseny volt a mai nap program. Azon én is voltam egyszer, tök jó volt. Annyit még hallgatunk téged ezerrel. Az egész Ládonyi családnak óriás márolás. Sziasztok, hello! Az öreg Vikingi oda rakta rendesen, úgy ahogy kell. Don't give up!

Közben felé küldött képeket. A finom kis húsokról. Majd még két perc kb. És ott adjuk a bükkbe. Azért az nem rossz. Viszont ha így akarod hozni, én a Mátrában vagyok. De mindegy, átmegyek érte én. Ha így akarod hozni, persze. Ú, de jól néz ki, Jézus Mária.

Jó régi zene, nem mostani már. Bizony, nem bizony, mert és még mindig üt. Jó, tehát X-Site és a Down, Down, Down. Nézzük, a balóda már kész. Jön egy Anat és egy Without You.

is nagyon szeretem, megmondom őszintén. Még réges régen az ásányban rengeteg szennyomtuk. Hanát és a Vidat, jó originál verzió, itt a www.superdigiradio.hu. Oh yeah!

is megmondom őszintén, nagyon nagy kedvenc volt. Ezt durván olyan éjfél körül raktam be általában. Mármint a DJ Pulda már. Az öreg Libra olyat mutatott nekünk, hogy jó napot kívánok. Egymás után következik két Libra. Az egyik itt van, a Dreaming of You.

És ha már itt szeptember van, kérlek szépen, elkezdtük leengedni a medencét. Tudom, sokan vagytok így vele. Utána néztem, és ugye igazán glóroz van, megmondom őszintén, olyan két hete volt, és azt írja a fáma, a ChatGPT, hogy nyugodtan, két hét alatt simán kiment belőle minden. Úgyhogy irány a kert, arra gondoltam reggel, belerögtem egy slagot, megszívtam a végét, szépen lassan ürülget. Jó, van minek. Azért van 10, ha jól tudom, 17 ezer liter, tehát 17 köbös. Úgyhogy egészségedre, kert. Egészségedre.

És ha már Libra is Dreaming of You, akkor ismét Libra is az Another Night. Gyerekek, ennek olyan szintje van, hogy pisilés a köbön. Így finom a szóval 19-22-kor. De hülye vagy, oké. És milyen ütem. Ezt figyeld el.

Chubby Gun Fidesz. Mondtam anyának, hogy valami rántott halat kéne enni. Erre most annyit vélem mondod, hogy kinek van erre pénze? Vagyis, hogy mennyibe kerül talán?

bármikor tájt tervezek egy olyan dolgot, hogy csak szkúter két órán keresztül, és csak bakelitről, hiszen annyit lemezem van tőle, hogy megőrülés a köbön.

Jackson. Who at school teach you how much is the fish? Ismét egy titkos favorit. Ez még nem szólt itt a szuperen. Gilly B és a Tonight. Figyelj, rohadt nagy ez is.

Csabi írja, hogy óriás márulás, imádlak. Tudod, múltkor beszélgetünk róla, hogy... Azért, amikor ketten vagyunk fönt, itt nálam a stúdióban azért egy tipi-tapi lehet. De hülye!

Ismét Hódémi, kirakott egy képet, jó napot kívánok, igen. Kemencében pirított bujkacon filézett, hideglencse salátával, uborkával. This is Bambolero. Úristen, de ilyes vagyok, jaj.

lehet, de nem mond el senkinek. Kicsit meleg a Péter, gondolom. Amikor egymás után kéz a kézbe járunk, a Hold Finnben táncolva ketten-ketten, egymáshoz simulva. Jaj, Csabi!

0: Spitfire in Sweet and Chiki azt mondja, hogy Doki kérdezte, hogy ki mit csinált ma. Én konkrétan két óra alvással repültem Svédországba. Majd annyit mentem, hogy nem csak a bakancsom, de a bakancs listám is. Feltölte a pici 36-os tappancsomat, jaj, de szegényke. Szuperek a zenék, köncsike, puncsike, encsike. És a hu-hu-hu gabcsiga. Miért nem aludtam, már megint egy pitang zenéket tolt. Ahogy szokta. Ezért imádjuk.
1: Oh yeah.

Minden újdonság itt a Szuperen. Itt Patricia. Hello, Patricia. Hallgass a szívedre, listen to your heart. Ó, a Szuperen. Mert ezt már mondtam. Ó, a Szuperen. Ezt is mondtam.

Ismét Fiverr, itt van még Mónika. Szia Mónika. Szuper zenék. Nagy gratulál Mónika Vajgócra. Hello Vajgóc. Na figyelj.

Micsoda öröm lehetett. Jaj. Jó kis Wagoner Plus gyerekek. Sziasztok, ciao.

Kondrási Tomi is itt van a Viberen. Majd én sziasztok! Szuperek, szeretnék én egy dalt Ferikének is a buszosnak. Rád bizony, csak pörgös tegyek.

Fater írja, hogy nagyon jó zenéket hoztál ide, köszi Doki. Micsoda jelzőket írsz, imádás ezerrel. I wanna be your number one.

írja közben, hogy na, kajdozlak, időben jöttem kajdozni, ugye, kérdőjel, igen. Folytatom a Eurodance területet a szuperen, adjad már, Ibolyka. Persze. Hogy ti még buszos vagy pucos? Nem értettem, buszos te, buszos. Na, még egy úcsonót, aztán Doki búcsúzik is tőletek. Hál' Isten, gondolom. De hülye.

Búcsú zeneként pedig itt van Tunap. És Ride on Time. Simon kérdezi, hogy vagyis mondja, hogy Dig beszóló.

Hódi méri, hogy hú, ez hosszú lesz, Doki úr jövő szombaton. Az Independent Level Fair, a hazai független lemezkiadók népszerűsítésére létrezott platform. Magyarország egyetlen kifejezetten fizikai formátumokra, vinil, CD, kazeta, specializálódott mainstream zenei világot. Túlmutató, friss és vagy időtálló értékeket felülmúló kiadványokra fókuszáló és

egésznapos programja. A kiadványokat elsősorban első kézből, mindig közvetlenül az adott kiadó támogatva veheted meg, de utolsó sorban limitált, egyedi boltokban kapható. Ú, kimondtam.

Csoki Zsolt is ír, hogy Doki, szuper voltam, én mindig köszönjük. Engem ért a megtiszteltetés. Hogy állhatom nektek mai nap is. Józánk Simon tehát ezerrel nyomja majd. Óriás márulás mindenki felé. Velem legközelebb, ha minden igaz és hazaérek, akkor szerda 18-20-ig. Ha nem, akkor nem, persze. Köszönöm, hogy voltatok, köszönöm, hogy ennyien voltatok. Nem elfejteni www.szuperrizsirádió.hu. És van egy Viber is, ami 0704595995. Doki búcsúzik. Sziasztok, ciao, ciao.

0: Szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuperdjradio.hu.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go.
2: Nagy éppenséggel, oh yeah! Csodálatos szép szombatestét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Night DJ Simonnal. Dokinak köszi a két órát, isteni volt az utolsó 10 perc, ami biztos. Ami még biztosabb, hogy a többi is az volt, tuti. Jó pihenést, öreg úr! Plusz 3670, 4595, 995, ez a Viberünk. Ide lehet nekem írni. Láttam ám azért, figyelek, hogy mennyien írtok itt a Dokinak. Hát legalább annyian nekem is írjatok. Ne sírjatok, nem úgy értem, hanem hogy írjatok, érted? Na és hogy mit hoztam? Hát így próbálkozok én még mindig ezzel a Eurodance-es dologgal. És ugye hát mondja, hogy Doki is említette, hogy nálam szinkrongom nincsen, csak és kizárólag hódémi, itt van akkor vinilek, ha hódémi nincsen, akkor bakelitek. Hoppá, itt van hódémi, úgyhogy csak vinilek vannak, igen. És ugye azért tegyük hozzá, hogy nem egyszerű dolog összekeverni a dolgokat a vinilen. És hát az van, hogy ugye még mindig sérült az egyik lemezjátszó, és nem szereti a régi zenéket, mint például Captain Hollywood Project, az 1993-as megjelenésű hatalmas Only With You, csak veled. Only With You. Nagyon fincsi zene. Így kezdésnek gondoltam, aztán hogy jön mindenféle más is a 90-es évekből. Aztán ameddig bírja ugye a másik lemezjátszó, mint ahogy ezt elkezdtem mondani, hogy még mindig sajnos beteg. És amint elkezd ugrálni, akkor jön a B változat, a B menü, amit még fogalmam sincs, hogy mi, nem készítettem össze a B menüt, de ha elkezd ugrálni a lemezeken a tű, akkor jön a másfajta, ilyen Tamás fajta zenék. Én nagyon jó kajdlózást kívánok mindenkinek ebbe a két órába, itt a Szuperem. Maradjatok velem, és akkor ma jövök még, meg szoktam mondani, hogy oh yeah!

hamar csekkolunk egy Viber-t, azt írja nekem Encsike, hogy hello, hello. Itt a hello lány, vagy Pezsi lány, kajdózom el, mint mindig, de szerintem ennyire közel még sosem voltam adás közben. Gyönyörű szép estét kívánok neked és minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Jó kajdózást mindenkinek, neked pedig jó adást, drága Simon. Puszcsika, Encsike, üdv az országodból. Igen. Hello, Encsi. Jó kagylózást neked is, remélem azért tetszenek ezek a zenék is, ha már olyan neked való zenék mennek. Azt mondja, hogy itt van velünk a kedvenc figurám is, a pálcika ember. Azt írja nekem, szia DJ Simon, kellemes szuper szombatesti lazulós, szombati lazulós Adit, oh yeah. Hello Robi, örülök, hogy megint itt vagy. Na nézzük a következő zenét. Ha már Captain Hollywood Project és 93, akkor kicsit visszaugrunk egészen pontosan 90-be. Hozta nekünk a Snap a meg annyi jó zenét, mint például a következőt, természetesen Dokira hallgatva egy remixet. Jön a Mary Had a Little Boy című nóta egy Red Zone remixben. Itt

és a István ért nekem. Gyönyörű szép estét kívánunk neked, kedves DJ Simon Erdélyből, Erdőzen Györgyből, az is a család jelen. Nagyon örülünk neked, és szuper, hogy újra hallhatunk téged, és persze, hogy vártunk. Gyönyörű szép estét kívánunk mindenkinek. Oh yeah, csak is fincsi muzsikák. Vagyis majdnem ezt írta. Hello István, hello is a család, jó kagylózás nektek is. Hó Dímre úr itt van, és a Tia

csak és kizárólag a bakelit, ugye? Bocsi, én minél tudom. Itt velük Csokis Zsolti. Szia Simi, szia Simi, ezt és sziasztok, szuperek! Felső tárkán jelen, és hogy go! Oh, go!

Jó kagylózást! Na de figyelj, menjünk tovább, itt a következő zene. 1993-ban jelent meg az eredeti verzió. MCSR and the Real McCoy hozta nekünk az automatizált szerelmet, azaz az Automatic Lover. Call for Love! Na ez jön most egy 95-ös remixben, itt a Szuperen.

Norbert, azt írja, itt vagyunk, mi is, köszi a jó műsort. Mur Norbi és Mária, mi ez nem nekem szólt, ez még valószínű. A Tokinak, de azt írja, kellemes hétvégét minden. Minden jót Pécsről. Szerintem ez nekem szólt, könyveljük el nekem. Igen, nekem. Aztán itt van velünk Lakner Tamás is, képzeljétek. Tudjátok ilyen? A Toki. Azt írja, te, nekem hozzá. Nincs itt.

képet, iszonyat jó lett, ezt fel fogom használni, és azt írja, de DJ Simon forever. Oh yeah, okay. Holy Imi még hozzáteszi, hogy komoly hozzáadott érték vagy a szombathoz. Köszönjük, köszönjük. Hogy ne. Jól esik, köszönöm. Kolozs Imi azt mondja, jújjúj. Nagyon szép estét, Domi. Hát, van adtak, akkor kezdjük googlelni. Limpin Bizkit Rollin. Én erre gondoltam. Hát, ne gondolj ilyenekre. No techno. Szerinted a Limpin Bizkit, szereted a Limpin Bizkitet? Húha, belezavarodtam. Soha nem hallottam még ilyen Limpin Bizkitet a rádióban. Kb. Világlapú rockzenéje. Hát akkor nem tudom, hogy hol volt eme nálam. Például szólt már. Csak mondom. Ha igaz, hogy a rockodáskor, de volt. Call for Love! És a Real McCoy 95-ös remix. Aztán robogunk tovább, itt lesz a következő. Jön az Engage! Az igazi angol, lehet azt mondani, Rage, Eurodance, vagy House igazából, egy Euro House jön. Az Enrage jó voltából, az 1992-es októberi Run to You, a rohanok, hozzád vagy futok hozzád című nóta, nálam iszonyat leverte a

Na menjünk tovább, 1978 az zene feldolgozásával, ami 1992-ben teljesült ki, mondhatjuk úgy, Young Crow featuring Talisa és a Because the Night, amit én jó sikeresen tudtam összetekerni, igaz? Ja nem? De nem baj. Ilyenkor kell jó sokat beszélni. Itt az operán. Jaja.

ezeket a diszkós, diszkósokat, akik diszkós, diszkó zenét, izétek diszkóltak. Hát ez lehet, igen, ezekbe lehet vele izzadni. Ez egy igazi munka, azt lehet mondani, főleg aki annak idején is simán csak, hogy annak idején sem volt szinkron gomba diszkókban, hanem éppen vagy kazetta arra, hogy berakta az a vizrakerte a szalagot, majd lenyomta a play gombot és lányította a következőre, vagy éppen olyan menő diszkós volt, akkor meg ugye meg volt vinilen, kizárólag az csak is szigorúan vinilen, ugye megvoltak ezek a zenék, hát annak idején nekem nem voltak, most már megvannak, most meg próbálok itt gyakorolni, kisebb nagyobb a siker, Szeli, én nagyon örülök, eddig jó, dicsérd meg magad, Tomi, jó lesz, oké, köszönöm, na, remélem, hogy ti is örültök neki, hogy ilyen zenéket hozok, hát Bazsi az örül, annyira, hogy csak annyit üzent nekem, hogy köszi. Mú, Norbi azt írja nekem, hogy neked szól DJ Simon, hát te vagy a kedvenc, persze mindenki jó, de szombat nincs nélküled, hát de van, ugyanis minden szombat nélkülem megy, minden este szombat este nélkülem megy mostanság. Azt, hogy szeretjük, imádjuk a Super DJ Rádiót, de te vagy a kedvenc, nem tehetünk róla, ez az. Köszönöm, baby, köszönöm szépen, Norbi. Lovász Karcsi is azt mondja, micsoda fincsi zenék. Ez az. Köszönöm, uraim. Jól esik tényleg. Kolozsi, mit te... Igen, törőjém sok mindent visszafelére. Jaj, beindult a csávó agya. Nem bírja, nem szereti, egyszerűen az van, hogy Kolozsi, mi nem szereti a Eurodance-t.

egyébként az a baj, hogy Kolozsi, mivel az a baj, hogy nem bírja kivárni a sorát, ő neki azonnal kell mindig minden. És hát az van, hogy az nem csak ilyen zenék, ugye az ismertek, hogy kicsit úgy belefűszerezem az én stílusomat is mindig. Mint például itt lesz a következő zene, az se az eredeti verzió.

Mixmaster DJ Simon a pult fögött és már fel is kente a következő zenét. Ami nem más, mint ezt nem szoktuk mondani, azt szokták mondani, hogy nem mondod a nem más, mint. Úgyhogy akkor nem lesz nem más, mint a Snap. És a Color of Love.

Balázs Igor írja nekem, hogy a Kovács Hajdú Renáta a sógörnöm, a Józsi felesége. Figyelj, Bazi, basz, már bocsánat, de hát, aztán nem tudom, ezért ültem neki, hogy most ő is itt van, és ráadásul írt nekem is. Egyébként üzenem, mindjárt megyek, nyissák ki az nyitni a valót. Aha. Nekem meg azt írja a Bazi, hogy idő, hogy lázas, be van lázas, beteg. De ő közben meg megy, aztán nyissák a nyitni valót, érted? Átadtam. Figyelj, Rencsi! Ha már Renáta! Lehetsz, Rencsi! Mindjárt megy a Bazi. De beteg, ne engedjétek be! Kinyissátok neki az ajtót se! Nem mondj mást!

látjátok, azért Kolozsi nem ment olyan messzire. Itt van velünk Házi, azt mondja, jó estét a hallgatóknak. Szép estét, Simon, hello Házi. Hello Kolozsi, Kolozsi, figyelj, jön egy olyan zene, amit kértél, tessék. Meg nem vagyok Wurlitzer, de itt van a Culture, Culture Beat. És a Got to Get It egy remixben. Oh yeah.

Na, hogy elhalkul a vége. Miért is ne? Ne is legyen olyan vége, hogy ütemmel van vége, mondjuk, és akkor át lehet keverni, nem? Még csak véletlenül sem. Ezek a 90-es évek.

Jaj, meg humoroskodik, azt írja nekem. Svédül ír házé, figyelj. Hoppas du hitten sésom kell, han tél a di műzíko, velklen illadei. Kérlek, fordíts le a hallgatóknak, szép estét, Encsikének és Rita és Házi. Házi azt írta nekem, hogy reméli, hogy találok egy csajt, aki elviseli az én zenémet, és tényleg kedvel engem is. Köszönöm szépen. Én nem bízok benne. Itt van velünk Rita, házi párja Rita. Jó estét kívánok, hallgatózik. Hallgatózik én is. Minden szupernek jó kagylózást, puszantást. Hello Rita. Jó kagylót neked is. Basi azt írja, nem vicceltem, tényleg gázul vagyok. Te egész jól mókolsz. Tudom, ilyen izé, ilyen vágósan. Jó, azért volt ilyen kívánivaló néha. Ilyen euro izéket. Hát igen, majd egyszer én is játszom ilyesmit a szuperen. Hallod, ezt a Basiért akar játszani. Tiestót szeretne Kollos Imi? Hát megnézzük, ilyen 90-es évek Eurodance-es Tiesto van-e? Ha nem, akkor nem. Egyébként a kedvenc figurám, tudjátok, a pálcika ember. Azt írja, nagyon jó a zenei felozatal. Hát tudom, hogy ez megindult benned most az a vér, amikor olyan fiatalabb voltál. 40 évvel. 40 évvel ezelőtt. Te is ott nyomtad a dísből. Got to get it. Csak nem így énekelted, hanem magyarul. És teljesen másfél. Na nézzük a következőt. A következő zene 1988-ban indult, az első, mondjuk így, az Edelweiss-edik és a Bring Me the Edelweiss. Aztán 92-ben jött a Planet Edelweiss, majd ráféltek. Hozták nekünk a Raumschiff Edelweiss-t.

0: amikor nálunk voltál, és akinél voltál, most mindenki hallgat. Sanyika cuppant. Sanyika cuppantsa meg Renikét. Ne engem. Remélem a kapu a helyére került, és kinyílik, meg be is csukódik. Támata. Támata. Working.
1: Edelweiss! Oh yeah!

1992-t írunk, és megkérdeztük mindenkitől, hogy ez? Ez szerelem? Én is megkérdeztem. És az volt. Úgy bizony. Jesse Lee Davis. És az Is This Love? Itt a Szuperen. Oh yeah!

emlékeztem, Sanyika a Krisnek azt mondja, tényleg. Hát jó, van az, hogy izé van, izé. Mindenki volt, hogy Sanyi meg Zsolti volt, vagy Béla. Akár a Dust Bolt is lehetett volna, de nem. Egy doktorában azt mondja, hogy a Kolos

Jaj, van egy doki szövegem, jut eszembe, mit találtam? 1991-es zenét találtam. Egyenesen Amerikából érkezik majd az LA Style, a Los Angeles-i stílus. I love the way you love me at night. I love the way you love me at night. If I do you, babe, I can make sure your body will be real. Things what you feel, you know is real. I hope you know the real. Egyébként az LA Style nem egyenesen Amerikából, mert egyenesen Hollandiából érkeztek annak idején. Aztán bebeszéltük magunknak, hogy az LA Style az igenis amerikai. Aztán végül is azok lettek, mert nagyon is Amerikába kezdték el nyomni az ő zenéjüket. Sőt, ez a lemez, ami éppen pörögni fog, ez is egy amerikai nyomás. Egy limitált kiadású nyomás, amiből egészen pontosan annyira limitált, hogy 1500 darabot adtak ki újra nyomásba. A 2020-ba valamikor. A lényeg, hogy 1991-ben jelent meg a zene. Akkor technónak, vagy éppen hardcore-nak nevezték. Hát én nem tudom, mindenki dönts el, hogy mi inkább én technónak nevezném, én korai technónak. Jön az LA Style, és hát arról kiabálnak benne, hogy James Brown is dead.

Hallod, azért nekem Kolozs Imi, hogy semmi zene. Hallod? Erre azt mondod, hogy semmi zene. Jej, bátya!

Bár Svédországba pezsgőt venni szombaton délután, az úgy bajos 3 órakor bezárnak. A szeszboltok majd hétfőn 10 órakor nyitnak. Nagyon gáz. Hát tudod, az van, Kolozsimi, hogy ennél a zenénél valószínű még fogalmad nem volt, mi az, hogy zene. De nem baj, elnézzük neked is. Azt is elnézem, hogy ilyeneket írogatsz nekem. És csak azért kapod az ívet, mert te is adod az ívet. Tudod, amit adsz, azt kapod. James Brown.

bizony 1992, Two Unlimited és a The Magic Friend. Ilyen varázslatos barát, itt például Kolozsém is, mert valami értelmeset, légy szíves. Hát megmondom neked, hogy az előző zene az LA Style és a James Brown is Dead. Ez egy akkora klasszikus, hogy mindenki elismeri a világon, kivétel téged. De hát ez van. Nem baj, Mikém, az lényeg, hogy itt vagy. Még mindig itt vagy, érted? Ennyire mágikus a barát. Annyira rossz, hogy még mindig hallgatod, érted?

lehet azt mondani, hogy megint egy éles váltás. Átvágunk 1992-be a Félixhez. És itt van a Don't You Want Me, a Te Nem Akarsz Engem.

természetesen egy remix, ha már B-oldalakat kell játszani, akkor egy 93-as Mars Plastic Remix itt a Szuperen. Oh yeah. Kielef se lesz, csak mondom, ugyanúgy Dr. Albán se lesz. Hódim, azt nagyon jó, raktad össze a ma estét is. Szuper. Én úgy gondolom, hogy nem. Azért nem, mert nem raktam össze. Hanem, hogy itt van ez a vizé, lemezek itt vannak. Jönnek egymás után, ezért is van néha káosz az agyban. Nagyban.

Modémi. Köszönöm szépen. Azt írja nekem M.E., hogy szia Simon, teljesen jó ez a katyvasz. Nekem tetszik. Szia, Erika Győrből. Szia, Erika. Tamás vagyok, Győrből. Vagy már nem. De nem baj. Majd 16 éve együttem.

93-ba ugrunk, vagyis maradunk, már most tudom, hol vagyunk, igaz? És hát mindenki azt mondom, hogy Usura, akkor mindenkinek az Open Your Mind című nóta ugrik be, de az van, hogy 1993-ban az Open Your Mind mellett a Usura hozott egy másik iszonyatosan jó zenét, ami nem volt más, és nem mondjuk azt, hogy nem volt más, de nem volt más, ez van. Jött nekünk az izzadság, jött a Sweet, a Sweat. Na akkor izzadjunk együtt erre a zenére.

0: Jaj, most megint jön az a duma, hogy jaj, megint mit találtam. És hát jaj, ez van, megint mit találtam. 1994 áprilisában megjelent egy olyan zene, ami arról szól, hogy hát ne állíts meg a zenét. Úgyhogy nem állítjuk meg a zenét, jön a Too Rap és a Don't Stop the Music. Itt sweat. A szuperen közben.
1: Sweat.
0: Sweat. Izzadj.
1: Sweat. Sweat. Sweat.

alone, not to be alone. Vagy valami ilyesmit kiabál a bácsi benne. Nagyon jókat találgat. Azt mondja nekem is a István. Hát még a következő. A következő lesz egy max. Maximumra tekerjük a hangerőt is, remélem nálatok otthon meg itt is. Aztán megőrítjük a szomszédokat így szombat este. Jön Max 1995. Július 10. És olyan 2000-re megy a hangerő, úgyhogy jön a Getaway, a kiút keresése.

De jó muzsikák, imádom. Én is Józsi képzeld, és a következő zene akkor szóljon neked, annyira imád a 90-es éveket. Jön 1993, jön a Snap, featuring Nicky Harris. És a, látod azt a fényt? Do you see the light? Looking for freedom. De nem az eredeti. Ó, nem bizony. Egy Dance to Trance remix jön itt a

0: Aztán megérkezett a célzó víz is.
1: Már így ideje volt egyébként.
0: De hogy ne legyen unalmas, már Do You See The Light, akkor legyen egy 2002-es verzió is belőle. A Step vs. Plaything. Bocsánat, Plaything. Ilyen játszani való dolog. Ez meg itt a See The Light. No, no.
1: Do You See The Light?

pedig mi azt mondja, csak oda pörgünk a te világodban, nagyon jó. Ahogy a bánatban, nem. Mondtam, hogy ez lesz belőle. Hogy egyszer csak, hogy oda találunk, ahol kell. Csak tudod, én mint DJ, ilyen rádiós DJ, csupolom magam. Én még mindig felépítem a szertet, valahonnan elindulok, és akkor valahova érkezek. Van egy íve az egész adásnak, na hát jó van, hogy néhol voltak ilyen kis csetlések, botlások, de ahogy az elején is mondja, see the light, látjuk a

ugyanis még mindig 1993-at írunk. És jön a kedvenc, jön a Dance to Trance. És az a bizonyos Power After American Natives. Egy remixben, no ne. Mert biódalnap van. Oh, Vinci, Vinci.

Figyelj, Bazi, most ne hallgass, azt írja Kovács Józsi, hogy basszus, már nem akartam. De erre bontok még egy sört. Szegény Bazi, folyik a nyála, érted? Na jó, nem, csak én mondom. Most meglepett, mert Bazsinál is van egy sör.

Ja, én menő vagyok, tudom. Azért még citromot eszek, érted? Jó, te meg menő vagy, neked van izéd ilyen állványod. Nekem nincs mikrofon állványom egyébként, ja, hogy mindenki tudja, nekem nincs mikrofon állványom, én kézbe tartom mindig a dolgokat. Na mindegy. Na nézzük, na azt találtam, hogy basszus, mit találtam, ugye Doki szokta mondani. Meg átveszem tőle, ő meg a jézét, a ójjelt átveszem. Átvette. Szóval 1993-at írott, hogy még mindig, és lehet azt mondani, hogy a Eurohouse, a Eurotrance koronázott vagy koronázatlan király, azt te ki tudtad mondani, az a lényeg. Megint jön a Max, és megint jön az a bizonyos Getaway. Ha, menni fog az, igen. Szóval jön a Getaway. Na hát természetes, hogy az eredeti, mert miért nem? Hisz hát azt mindenki imádta, tudod, abba volt a...

10 óra van, és hát lejár az adásidőm. Most az a kérdés, hogy maradjak-e még? Esetleg egy kicsit? Még betoljam-e egy kicsit? Ha igen, akkor tessék szavazni. 20-36-70-45-95-95. Aki azt szeretné, hogy menjen tovább ez a kis fincsi este a Euro Dance House trendszekkel, akkor azt tessék, odaírja a Viberre, ahova kell. Legyen túlóra!

impossible. Nem lehetetlen, hanem lehetséges. Jó, jönnek itt az üzenetek, hogy egy kicsit még jöhet a túlóra. Oh yeah, oh yeah. Azt írja a pácik ember, hogy ez kérdés, megrovást kapsz a nemzenész tovább. Oh yeah.

Kazi azt írja, hogy én a Miki Jukenyen mondja maradj. Értettem, Farok Pébi. Erika is azt gondolja, hogy legyen túlóra Győrből. Oké, Erika. Túlórázunk.

Ez úgy majdnem összejött. 1995-öt írunk, és jön az az a zene, amire én az első szerelmemmel nagyon szerelmeskedtem. A tempója megvolt ugyan nekem is, mint a nyulaknak. Itt van, of the free, és a shout, ahogy úgy, hogy egy kicsit kilőttet, tudod.

94. Itt volt a kapella. Meg a te meg én. Ja, röhögjé. Hát de még kellett volna hagyni, meg nem akartam. És akkor mi van? You and me!

a gyerekek. A szív megremeg. Amikor meg kell tartani. A loft és a hold.

Hallod, várjál, ez most mekkora buzi. De most tényleg, hallod, Kolozsim itt felhívom, és azt mondja nekem, hogy élőben, azt mondja nekem, hogy mi lenne, ha beraknál a Holdon, érted? A Loft Holdont kéri. Erre tudod, mit csinál most? Tehát, hogy miért, mindenki tudja. Tehát, hogy ezt írja nekem, hogy köszönj semmi zenéket, aludjál, haver, érted? Ahelyett, hogy megköszönnéd, már bocsánat, de elküldelek, hogy... Ki vagy? Nagyon ki vagy? Ki ez az ember, hallod, bazd meg? Tönkre teszel, komolyan mondom idegileg. De azt mondja, Fritjó, írja, micsoda muzsikál kedved. Kedvem lett benyomni egy sört, üt mindenkinek, Simi. The Surprise Man, oh yeah. Halljátok, az van, hogy Kolozsimi annyira nem lát a vodkától, meg nem hall, hogy azt se tudja, hogy mi a pasz, mi a pénisz van. De érted? Érted? És akkor csodálkozol, bazd meg, hogy letiltanak a többiek, pedig van miért. Én nem foglak, mert én így imádlak, csak néha úgy kihozol a sodromból.

csatlakozással a vonatnál. Ezen az ott van. Kolozsi a hidon van. Ez meg... Úgy van, a Two Brothers. It's a dream. Don't let it fly. We'll survive.

Nekünk a SMC, meg a TKV egy a Color egy a remixben. Hogy valami ilyesmi. És hát Hódémi azt mondja, hogy a következő zene bármi lesz is Palotai Zsoltinak küldenünk a mennybe. Hát én inkább ezt nem küldeném neki, de majd nézzünk valamit.

Na figyeljetek, mit találtam, mert megint lehet azt mondani. 1994, valahol most is ott vagyunk, de januárja is. Jött a The Boom Shakers, és jött a Boom, Boom, Boom Shake the Room. Egy igazi dance mixben.

figyelj, nagyon ropogós, nagyon régi, 1994, amikor még Lutris Mac-nél nem tudtok, hogy ki az. Viszont itt benne volt a hangja, jön Robin and Rez, és az Incoment.

0: nem kezdtem el felkonferálni, mert úgyis mindenki tudja, hogy miről van szó. Figyelj, Jancsike! Be my lover!
1: Lesz a lavorom!

0: ugye Kolozsi még kérte még az adás elején, hogy legyen egy Move On Babies a kapellától. Hát akkor itt van, tessék, az adás végén. De hát jön ez. Nem lesz magyar zene, csak mondom. Simon az lábos. Ja, hogy Be My Lábos. A lovol. Hello, Szabi. És a Soho Party.
1: Baby, nem kell más, csak élvezd.
0: Ja, igen, ez valami ilyesmi volt. Ja, yeah.

0: Cosmo singing lady makes a jump in.
1: Itt a csúnya ember, Svájcból DJ Babó, és a Keep on Dancing, maradjunk táncolva. Jó, a rossz elindítottam el, ne nézni ilyen csúnyán, tudom, hogy hol hibáztam. Látom a megvető tekintetet, Bazsin, érted, így rám néz, és akkor tudja azt, hogy én is tudom, hogy tudjuk, hogy ezt nem itt kellett volna elindítani, hanem előbb. És akkor mi van? Hát jó, így nem? Nem, Farosi, búcsú. And get steady, let the music move you, get ready. Shake it, break it, just take it. Get on the dance, focus, I'm making. És pont mondja a DJ Bobo, sútjon meg.

Hogy érzi, azt írja nekem, hogy ha vinél, akkor 6 peregjen, hogy a bánatban egész idáig az volt egész este. Most már lassan 3 órája, sőt, 1 perc is, képzeljétek. 3 órája itt pörgetem. Úgyhogy én is úgy vagyok vele, hogy hát most már abba kéne hagyni, nem? Föl kéne adni azt a dolgot itt a ma estére. Pácik ember írja, már kellemes estét neked és minden hallgatónak, köszönjük a mai adit. Ez azt jelenti, hogy húzok a picsába. Mármint, hogy menjek el innen, vagyis izé, hagyjam abba, érted? Hát jó van, Keep on Dancing, itt énekli DJ Bobo, most akkor táncoljunk tovább, Keep on Dancing, vagy ne? De lesz egy ilyen egy életem. Zsigula bigula, finikim manikomán manéjére. Volt egyszer egy máj szervizet címem, megvan néked subirba kéne, vagy valami ilyesmi. Nem baj. Jön egy zene, egy kérés jön. Még nem volt Dr. Albán. Ne röhögjél bazzak. Na szóval nem volt még Dr. Albán, és ha már B oldalak pörögnek minden zenéből, akkor figyelj! Come on girl, let's pump that body. Jöjjön egy B oldalas Dr. Albán, az It's My Life B oldalas.

figyelj, ha nem bánjátok és maradtok velem, én még egy picit maradok, kicsit még bohózkodok itt ezekkel a Eurodance-es izékkel, lemezekkel. Oh yeah! Aki gondolja, maradjon, kagylózzon! Még egy darabig jól esik nekem is, remélem nektek is. Akkor meg útszó neki, igaz? Így van!

Hozzáteszi a pácikember, hogy ne viccelj zené, csak én fáradtam el. Ma is voltam dolgozóban. Hogy ezért nem beszélünk mostanában, értem. Vagy lehet, hogy ilyen szombat éjjel

Rita lebácsizott, azt kérje, azt mondja, bácsi kérem, most milyen zene következik? Hát ilyen Percy Bye. Arról fog szólni, hogy a szerelem varázslatos. Ha! Azt hiszem nekem, Bazsi, hogy lemerül. Én is lemerültem, de én rádugtam töltőre, ilyen jó fej vagyok, csak mondom. It's my life.

jó, elkapja, Győri Zoltán azt írja nekem, hangodat, meg az éneklésedet nehezen lehetne téged valamelyik együttesbe csajként felvenni. Hát, köszi. És hogy ki az előadó? Hát a C.B. Milton. Ja, hogy a házi kérdezi, hogy melyik az a szám, ami meg a négyet csávó elesik a motorral, és nagyon fáj neki. Az a izé a...

búcsút gondolok rá páron, Bozsi ellépett, lelépett. Isa István is azt írja, kedves DJ Simon, mi csak annyit mondunk, hogy ez nagyon jól összeraktad. Minden percét a műsornak így tőlünk egy nagy köszönet. Én köszönöm István, hogy mindig velem tartatok, és bíztok bennem, hogy mindig jó zenét hozok. Most is így vagyok vele, hogy hát azért bízom benne, hogy nektek is tetszett, amire én ma este itt gondoltam, hogy kellenek, hogy szóljanak. És még nincs vége. Majd mindjárt megunom. Ha ti is megunjátok, én is megunom ám. 2076-7045-95-995, ez még mindig a Viberünk. Valakinek bármilyen mondani valója van, ezt ott megteheti. Én meg szépen felolvasom titokba. Oh yeah. Na közben menjünk tovább. Ha már annyira itt a 90-es évek dübörögnek, és még nem volt, ja de volt már, de mindegy, jön egy Too Unlimited. Come on, come on. És a Here I Go. De én nem megyek, csak mondom. Vagyis ők mondják.

És tudjátok miért érdemes csinálni ezt az egészet? Azért, mert ha csak egy ember is ezt írja nekem, mint amit most éppen hódim, és nem azért, mert nyolni akar, vagy akármi, azt írja nekem, hogy ne unjam meg, és azért itt és most szeretném megjegyezni ezt hódim írja. Ilyen mennyiségű és minőségű vinil van jelen. Azt nagyon nagy tisztelettel köszönöm. És így van. Csak és kizárólag lemezről zenéltem egész este, és köszönöm szépen, ezért éri meg gyűjteni, aztán későbbiekben ugye leadni. Erika azt írja nekem, hogy nagyon jó, hogy maradtál túlórázni, annyira jók ezek a számok, nem lehet aludni ilyenkor. Valahogy én is így vagyok ezzel, és pontosan ezért is tolom. Mert olyan jók, mint a következő zene. Egy nagyon keveset játszott 94-es darab jön. Jön a Europhonic, na még egyszer, Euphoric. És a Do You Like? Ez egy kérdés. Kedveled? Hogy ne?

hogy ez mekkora egy nagy zene, és hogy olyan régen hallottam. Én is így vagyok vele, hogy alig játsszák a rádiók, pedig ez egy hatalmas kis zene. Na még egyszer. Euphoric és a Do You Like, azért csak ti tudtam mondani. Igazi emlékeket ébresztő tudsz. Ez az. Sőt, a következő is egy olyan lesz, amit szerintem nagyon kevésszer forog, akár rádiókban, akár a bulikban, vagy éppen diszkóban annak idején. 94-ben maradunk, vagy megyünk. És jön a Loft, na nem megint a Holland, hanem amikor fel kell ébreszteni a világot. You know, wake the world. Itt a Szuperen.

pater megint visszajött, fölébredt. Nem ébredt föl, csak azt mondja, hogy így hozta a sors. És a sodrás újra itt. Hazamentem utánhoz kicsit vacsira. Hát azért az szép ilyenkor vacsorázni. Oh, yeah.

még hozzáteszi, hogy na akkor feküdjünk neki. Feküdjünk csak neki, ennek a jó kis zenehallgatásnak is. Hát reggelig tuti a részemről. Hát részemről, az annyira nem. Mert lehet azt mondani, hogy részegről vagyok már. Kifutottam hamar vizért, mondom, most már kell valami hidratáció is, mert az alkohol az kivesz. Rita azt mondja, akkor kell enni, mikor jól esik. Bár nálunk nem esik, akkor most senki nem eszik. Vagy esik. Hát nálunk esett, úgyhogy lehet kimegyek enni.

azt írja Fata, hogy azért van egy kis plusz is, leültek kellőképpen a sörök. És mindenkinek úgy, hogy... Oh yeah. Hát én most már csak úgy vagyok, hogy vizet teszek magamba. Reggel főkének el, nem aztán holnap indul a főzési nap. Azt tudom, mi a bánatot főzek még, de majd Surcinál meg lehet hallgatni. Addig is.

És ha itt lenne a Doki, akkor azt mondaná, hogy hú, a Simon mit talált? 1994. szeptemberét találta meg. Ugyanis Max akarta ki, vagyis 93-ban, de mindegy. Akarta ki az albumját, amin rengeteg jó zene volt. És külön-külön is kis lemezen megjelentek a zenék az albumról. Úgyhogy jön a Max, és jön a You Can Get It. Oh yeah, You Can Get It.

aztán azt mondja, hogy én tegnap őszem már a ma. Holnapra csak fogyasztani kell. Tudom, Surci mondja holnap az étlapodat. Igen, így van. Köszönöm szépen. Hát az a jó főzéskét, én úgy utálom, mint a bánatot. Úgyhogy nem kéne, ha csak, ja.

fel is pattottunk a következő ritmusos zenére, ami nem lesz más, mint... megint azt mondtad. Mindegy, nem mondtam. 95, és itt van az igazi. Lehet azt mondani, hogy a második. A Channel Bass, és az I See You. Látlak téged, I See You. Megérkezett Tóldi Miklós is. Az a csákkedős DJ Simi kandrózom. Most jöttem egy kerti bográcsból. Aha. Én meg mindjárt megyek.

szombat van. Egészségedre. Hát most már úgy lassan 4 órája zenélek. Reggel meg kelni kell, tudod.

őket találok itt, ez már igen, Bingo Boys és a Sugar Daddy. Oh, Sugar, Sugar, oh, Daddy, Daddy, oh yeah, itt a Szuper

vagyok vele, hogy tisztelt hölgyek, urak, én ezzel a dallal meg szeretném köszönni, de lehet, hogy a következővel, hogy itt velem tartottatok ebbe a pár órába, itt a Super DJ Rádión,

Urak, még úgy gondolom, hogy egy zene bele fog férni, egy ilyen kis igazi záró zene a Face to Face után. És tényleg egy olyan zene érkezik, amit

egy olyan zene, amit nem igazán szoktak játszani, vagy nem sűrűn szoktak játszani diszkókban annak idején, a 90-es években. Viszont én jártam a győri a Scratch diszkóba, és ott hihetetlen módon olyan zenék szóltak, amit nem igazán, máshol nem igazán lehetett hallani. Szóval jön egy olyan zene, ami az én fiatalságomat és nekem ébreszt emlékeket jobban. Jó, nem azt mondom, a face-to-face nem emlékez, de hát nagyon mindegy.

Ennek pedig jöjjön, érkezzen az 1994-es Baby D és a Let Me Be Your Fantasy. Szóval, hölgyek, urak, én ezzel a dallal szeretném megköszönni mindenkinek, tényleg, aki itt tartott velem, itt volt velem, és itt volt végig velem a Super DJ Rádion, a Private Nightban. Hát ez voltam én, DJ Simon. A viszont kajdózásra a legközelebbi alkalommal, remélem máskor is velem tartotok. A zene természetesen végig pedig, és hát addig is csácsumicsá, sziasztok, oh yeah!

Figyelj, ha itt vagy, akkor azt mondom neked, hogy rondítsuk el a végét. Nagyon rondítsuk el. Legyen ronda a vége. Például egy ilyennel.

azt írja a fater, a szomszédok nem lesznek rám büszkék. Tuti. Én azt tudom mondani, hogy fater, mondja nekik, hogy hát lélegezzetek velünk. Erről szól ez a zene. Breathe with me. Kilégzés, igaz? A kis puki. Igaz, a puki is egy kilégzésre számít. Jó, van, egy kicsit még rosszalkodok, de csak azért, mert most olyan kedvem van, hogy így levezetésnek egy kis Prodigy, de egyébként Prodigy-t hallgatunk velem. 3500 watton lélegezzünk. Mert ha már egyszer Prodigy, akkor nem maradhat el.

0: Fuck them, they're low.
1: Igen, lehet, hogy öntörvényes, de inkább az, hogy az ő törvényük.
0: Well, fuck them.
1: Természetes, hogy vinil.
0: Na már, hogy megvan az összes Prodigy.

0: És hát remélem, hogy nincs harag. Egy kicsit maradok, igaz, hogy elköszöntem, már is remélik olyankor már maradni.
1: De hogy nem, basz.
0: Hogy nem. Úgyhogy jön még pár Prodigy, ha nem bánjátok. Most ilyen, ne, ezt akarok, ilyet akarok, ezt akarom. Én akarom. Van olyan jó. Meg a következő is az. Meg vagyunk mérgezve teljesen. Oh, I ate the poison. I got the poison.

Szóval akkor tisztelt hölgyeim és uraim, ez itt a Private Night Extra, az éjszakai kiadás. Remélem, hogy örültök.

aztán úgy vagyok vele, hogy kell egy kis power, egy kis extra erő, megdobjuk hozzá egy kis üzemanyagot. Abból lesz az igazi.

Tudjátok, hogy minden Prodigy koncert alatt azért végig üvöltözi az MC a zenéket. És nem csak ez, ami megy a zene alatt, hanem teljesen más is. És ez így szokott lenni az angol klubokban mindig is, hogy egy MC végig kiabálta a zenéket. Na de akkor pörgessük fel egy picit a tempót. Gondoljunk valami rosszra. Vagy no good-ra. Nem jóra. Itt van a no good.

Hát Hóda Imi azt mondja, hogy na, feltettem a fülest erre. Erre zugló nem készült fel erre. Oh yeah. Én úgy vagyok vele, hogy szerintem hagyjátok a francba a fülest. Hadd élvezzék a szomszédok is.

Nem értem, Fater azt mondja, ez ám az igazi gatya lóba. Lóbató. Mi van oda írva, te érted? Ne szedi a gatyádat, ó!

Na azért megvan. Az igazi gatya lobogtató a hangfal előtt. Igen, és képzeld el, hogy annak idején én akkor kezdtem ezzel élni igazából, amikor ez az album megjelent diszkóba, a rév részen, a Thomasban. És előtte már ugye bulikba jártunk, és a Szkácsban ugye Győrbe. Ott volt egy ilyen kis, hát hogy mondják azt, ilyen átriumos jellegű volt, vagy medencés jellegű volt a tánctér. Tehát lent le kellett menni egy ilyen, ugye nagyjából 2 méter mélyen volt a tánctér, és ott voltak len a mély nyomók. Nyilvánvaló, hogy azelőtt álltunk mindig sippal a szánkba. És tényleg volt olyan, hogy lövögött a gatya az ilyen zenéknél a mélyre. Oh yeah! És ha már no good, ha valami nem jó, akkor vódozzuk meg egy kicsit az embereket. Mert hát Prodigy, nem lehet elmaradni, nem lehet elhagyni azt, hogy ott volt nekik a Voodoo People is. Hogyne, hogyne, már jön is.

időközben megérkezett Majtinyi Gábor is. A Majtika Family kisebbik tagja itt van. Azt mondja, hallom, amúgy én csak szólok. Akkor Gabikám. Na, hoodoo, voodoo. Magic Pipi, Voodoo Pipi. Olyan pakisztán és kót az akcentus. Igen. Mi van?

Odémi azt írja, 2-3 este, és Forma 1-es pilótanyagokat lesz. Igen, erre lehet bólogatni. Mármint nem aludni, hanem bólogatni, érted?

Voodoo People-tól. Of the Heat, azaz Of the Energy zenem. Az is lesz majd, de ha már egyszer itt nagyon feltüzeltük a dolgokat. Nem volt direkt, higgyétek el nekem, abszolút nem készültem ezzel a dologgal. Nem készültem ezzel a dologgal, de ha már egyszer így alakult, akkor miért nem? Voodoo People, itt megjöjjön akkor.

mindenkinek azt mondja, hogy úristen, hát ezt még mindig lehet fokozni. A füleseim szalaszét repülnek a nappaliba. Szedd össze őket, tudj vissza gyorsan a füledbe. Mert megyünk tovább és jönnek még a Prodigy Notek. Belejöttem. Igazi nuddi pörgetős, ez az. A szomszédnak is hallania kell. Éjjel egykor nincs is jobb, mint Prodigy-re ébredni.

másik, és ez is ilyen kis emlékeket ébresztő zene. Toldi Miklós azt írja, pásztori diszkó emlékek, oh yeah! Két csajjal a kocsiban. Gondolom porszívóztak.

Hódémi az arra kérdez rá, hogy te figyelj, Toldi Miklós, kinek mozgott a feje az adott testén? Testén? Vagy estén? És kinek a testén? Ó, ez egy nagy kérdés. Majtika beindult. Milyen szellem lebeg István király sírja felett? A bajk rém. Oké, jól van.

jött ki, a Prodigy Experience albumja. Az első, lehet mondani, az első igazi album. És mindenki mindenféle zenét szeretett róla. Legtöbben nyilvánvaló, hogy az Out of Space. Én úgy voltam vele, hogy igen, tett róla. Legtöbben nyilvánvaló, hogy az Out of Space. Én úgy voltam vele, hogy igen, jó volt az Out of Space. De az első zene, a legelső zene, az a

írtok mind napközben, vagy éppen este. Ennek örülök. És annak is, hogy itt vagytok még mindig velem. In the jungle. Rap. Azt írja Izsé István, hogy nem készültél rá.

Cave Charles Flintről, aki 2019 márciusában úgy gondolta, hogy elég volt ebből az egészből, amiért körülöttünk van, vagy éppen ő körülötte volt, és itt hagyott minket sajnos. Én úgy gondolom, hogy aki a Prodigy-t szereti, amíg él, emlékezni fog arra a csávóra, hogy egy őrült állat volt. És iszonyat jó volt. A rapje, lehet azt mondani. MC.

És igen, az eszelős. Arra gondoltam, hogy elindítok egy másik zenét, de úgy vagyok vele, hogy az albumon is a Rough in the Jungle után jön az a bizonyos figyeld, hallgasd, ott van a háttérben.

Lehet azt mondani, hogy soha nem készült belőle stúdió felvétel, bár a lemezre mindig ugye stúdiós zenék kerülnek. Viszont a Death of the Prodigy Dancer csak is kizárólag live felvételben került rá az albumokra, vagyis az albumra. Soha nem készült belőle stúdió felvétel. És ez így jó. Biztos összepisálnám magam, ha ott lennék egy ilyen koncerten, vagyis a koncerten, és ez a zene menne.

0: És így, ahogy Hódém írja, hogy a Prodigy jelentése csoda gyerek, vagy éppen bajos előjel. Ez mindkettő. Oh yeah! Na, menjünk tovább! Jön megint. Kedvenc.
1: Oh no.
0: Jön a Goa. Ez a bizonyos nagy meleg of the heat of the energy party. Oh yeah, itt a szóferen. Pörgesd meg megint.

0: már ekkora a hőség, és ekkora energiával rendelkezünk. Egy igazi energia bomba után. Szerintem lépjünk rá a gázra. Jöjjön a full gáz. A full throttle. Oh yeah.
1: Ez is nagyon nagy, nagyon fincsi.
0: Oh yeah.

full throttle. Oh yeah. És ha már ennyire ráléptünk a gázpedára, lehet el fogunk ájulni egy igazi klaustrofóbiás csípéstől.

ezt is megemelgeti a környék, az tuti. Én mindig ebbe bízok egyébként. Szól a Super DJ, és mindenki tudja, hogy mit kell hallgatnia. Sőt, van úgy, hogy a faluban elég egy ember hallgatja.

hölgyek, urak, menjünk tovább. Jön a következő Prodigy. Az első albumról, az Experience albumról. Jön az Everybody in the Place. Mindenki a helyén van. Természetesen.

velem, ha már itt a látóhatár, végignéztük. Akkor jön egy kis időjárás jelentés, vagy éppen időjárási tapasztalat, mint utolsó zene a Private Night-ban. Jön az első lemez, az első album. Szerintem egyik legcsodálatosabb zenéje. A Weather Experience. Nem tudom, ti mit tapasztaltatok meg itt ma este a Super DJ-n, de szerintem elég emlékeket ébresztettem. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Ez a zene természetesen végigmegy. És azt tudom nektek mondani, hogy a viszont kajdózásra, hölgyek, urak! Csácsumi csá!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. A legjobbak a legjobb helyen.